Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igen, ő is feleség, és egyébként szuper intelligens, Dua Lipa, könyvklubot is csinál, és nagyon cuki tartalmakat, megéri a social-ét követni, mert nem csak ilyen buta fotókat tesz ki magáról, egy csomószor járt a kiállításra, mindenféle kulturális eseményre, és erről posztol is ügyesen. Na, viszont én az igazi mai slágereket intézem ebben az órában, és nem lesz hiba ebben, most például két olyan, és a Turn the Lights Off, itt a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Taylor Swift, aki ennek a dalnak a klipjében az Opel Light-ban nem akármilyen neveket sorakoztatott fel, Barry Reynolds, Louis Capaldi vagy éppen Graham Norton is feltűnik, nem akármilyen lista. És óriási kedvenc! Az igazi mai slágerek között ez az

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

aki igazi mai sláger megy, és mi mindig szeretünk egy picit többet adni a live mixből is. Idén nyáron 2 órán keresztül már délután is pörögnek az igazi mai slágerek. 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-ivel megállás nélkül is. Megállás nélkül az igazi mai slágerek ilyenkor éjszaka is nálunk szólnak. Most

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki miben van ebben a nagyon meleg éjszakában. És hát a szombat estében is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Továbbra is a következő órában hozom például Joe Corey-tól a legújabbat, de itt lesz Regan Lily, Sam Feld, sőt a Rádió 1 DJ-ek közül a Stereo Max és DJ Metzger Viki párosa is, a kezdés pedig Loyé. Ez a nagy kedvenc, a Get Lucky, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használják a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségre. Ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes estét, kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, én hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is, és nem lazsálok meg, tényleg csak a legjobbakat válogattam össze, nagy lendülettel, és a legnagyobb kedvencekkel. Most például Joel Curry a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát mindenkinek! Oh, just stay.

0: csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adtam magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Arra gondoltam, hogy hozok most egy Rádió egy DJ-t, Regán Lilit, akiről nagyon fontos tudni, hogy a dalait, ezt is, amit most indítok, ő maga írja. Nem ő énekel benne, de ő a dalszövegíró és ő a zeneszerző is. Ami szerintem nagyon menő. És a dal is az, Regán Lili és az igazi mai sláger a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig egy újabb fesztiválon bulizhatunk. A Dunapart Festen is lesz Rádió 1 stage, az ország legjobb DJ-i, mind ott lesz, ott zenélnek, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k. Ő pedig most Sam Feld.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól is Balázsék a Balázsék Weekenddel, de a következő órában rengeteg újdonság. Többek között Raytől és Bibi Rexától is, a kezdésben pedig Ed Sheeran és az Azizám Mindy. A legnagyobb igazi mai slágerek egymás után megállás nélkül csak itt a rádió egyen a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély. Ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csaknem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek, Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel négy után járunk, szuper kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is jönnek a legnagyobbak, és a változatosság, most Lil Nas X-szel bulizunk tovább, That's What I Want, amit indítok.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hát ha valamire érdemes figyelni, az az, hogy mennyi újdonság lesz ebben az órában. Most például Cookie, Carner és a Fire a Rádió egy DJ-je, és a legújabb kedvenc, amit indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt ígértem, hogy ebben az órában extra sok újdonság jön, szóval így is van. Tiesto után a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal teljesen újra gondolt új változata, ez a New Religion a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ahogy ígértem, ebben az órában extrán sok újdonságot hozok, most például Meszker Vikitől, aki időnként délután túlórázik nálunk, mert hogy most már 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Most pedig, ahogy ígértem, Meszker Viki jön nagy bugival, Miss Mooddal, a közös nagy kedvenc tőlük, az Éden. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pótolják a vizet a tavakban és holtágokban. Körösvölgyi sokadalom a gyulai várkertben. Szigorú szabályok vonatkoznak az alkohol reklámozására. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Megkezdődött a holtágak és tavak vízpótlása Békésvár megyében. A szakemberek Gyomaendrődön és Mezőberényben is elindították a víztestek feltöltését, ami biztosítja a helyi élővilág fennmaradását. A Horgászszövetség közölte, hogy a meleg időjárás érkezésével kiemelten figyelnek a vizek szintjének megőrzésére. Péntek délután nyitotta meg kapuit a körösvölgyi sokadalom a gyulai várnál, ahol a hőség ellenére is rengetegen látogattak ki. A háromnapos programra az Alföldi Régió Népművészeti Egyesületeinek több mint 70 alkotója érkezett, akik kézműves vásárral és mesterségbemutatókkal készültek. A fesztivál idén a fazekasságot emelte ki, amit a kiállítások mellett interaktív foglalkozásokon is igyekeztek közelebb hozni a közönséghez. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke a behír.hu-nak azt mondta, a rendezvény azért működik sikeresen 26 éve, mert minden korosztályt képes megszólítani és valódi értékeket közvetít. A hagyományőrzés fontosságáról beszélt Barta Julianna népiipar művész is, aki szerint még mindig nagy az igény a kihalófélben lévő szakmák bemutatására a szülők és a gyermekek körében egyaránt. A sokhadalom a családokat még ma is várja Gyulán, ahol néptánc programok és korabeli ügyességi játékok színesítik a kínálatot. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el rádiónknak Eichmann Norbert sajtófőnök.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a magyarul közlekedési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: És most néhány szó az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békés Csabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukor cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, június 28-án Irén és Levente névnapon. Ez pedig egy újabb óra, amiben megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket. Most például Szigala és a Riptide, amit indít

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, hatalmas a hőség mai is, hát most nem, bár azért most sincs hideg, de napközben az lesz, továbbra is érőben a harmadfokú hőségriasztás, egészen keddig, ma is 37-38 fok, amire készülhetünk. Óvatosan, oké? És rengeteg naptej, meg lehetőleg napközben minél kevesebbet legyünk kint, ha csak nem muszáj. Regard Ride It, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csak nem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek, Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 3:46 lesz, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, és miközben indítunk egy újdonságot, halkan jegyzem meg, jövő héten újra együtt bulizhatunk, a nyár legnagyobb hangulatát természetesen idén is mi hozzuk, legközelebb a Dunapart Festen, ahol lesz Rádió 1 stage, az összes Rádió 1 DJ-vel, Regálili, Jamina, Metzger, Viki, a Diszkósit, Lotfi, Begi, Jauri, Kuki, Joel Junior, a Stadium X, Pomex, Pure Beat, Wilcox, a Loving Arms, Christopher, Antonio, Kollár, Newik és Bricklék is a lemezjátok mögött. Minden info a Radio 1.hu-n. Pedig Taylor Swift, ahogy ígértem az újdonsággal, ez az Opelite a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Koncertek és fesztiválok a csabai nyáron. Békés Csabán készült Svédország ellen a röplabda válogatott. Tanácsok repülőútra készülőknek. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Bábszínházi mini évaddal és kiállításokkal vette kezdetét a Csabai Nyár elnevezésű programsorozat, ami október végéig tart a városban, közölték a szervezők. Az elkövetkező hónapokban családi rendezvények, koncertek és városismereti séták is várják a látogatókat. Olyan neves hazai fellépők szórakoztatják a közönséget a különböző helyszíneken, mint a Hiperkarma vagy Majka. Békés Csabán edzőtáborozott a magyar női röplabda válogatott. A csapat sikeresen kiharcolta a 2028-as Európa-bajnoki részvételt. A lányok kettől péntekig készültek a Svédország elleni Európa Liga elődöntőre a Békés Csabai Röplabda Akadémián, ahol kiváló körülmények fogadták a nemzeti keretet. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány elismerően nyilatkozott a klub közösségi oldalának a helyi létesítményről, ami szerinte még a legfejlettebb röplabda kultúrával rendelkező országokban is megállna a helyét. Hazai környezetben gyakorolhatott a válogatottal a BRS-e 4 kiváló játékosa, Orosz Bianca, Kis Nóra, Kertész Petra és Németh Luca is. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentényi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Hamarosan tetőpontjára ér a hőség Békésben, de addig még egy-két nehéz nap elé nézünk. További részletek az időjárás jelentésben. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békés Csabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 6 óra után 6 perccel, szép reggelt, jó hétvégét. Egy újabb, elképesztően meleg nap áll előttünk, hőségriadó továbbra is érvényben, szóval próbáljunk hűsülni, én pedig hozom a hűsítő kedvenceket, az igazi mai slágereket ebben az órában. Ismáli Cyrus Flowers, most ezt indítom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: gondolkodók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az éppen Amerikában turnézó Martin Garrix, és mi van még Amerikában? Foci VB, és ezt ki is használja, mert hogy több meccsre már ki is látogatott, az Instán folyamatosan posztol erről. Ma is lesz egyébként VB meccs, és nem is olyan vad időpontban, este 9-től Dél-Afrika, Kanada. Ez pedig az igazi mai sláger, na nálj Martin Garrix-től a Butterflies, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Győztest hirdettek a Csabai állomásterv pályázatán. A Békés megyei könyvtár munkatársa lett az év fiatal könyvtárosa, nyári legelőket keresnek a méhek. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Eredményt hirdettek a napokban azon az építészeti terv pályázaton, ami a Békéscsabai vasút és buszpályaudvar megújítását célozza. A közlekedési és beruházási minisztérium helyettes államtitkára Gombos Márk kiemelte, hogy a jövőbeli beruházás egy korszerű, biztonságos és zöld közösségi teret teremt. Az első díjat végül három vállalat közös, emberközpontú pályaműve érdemelte ki, írja a behír.hu. Rangos szakmai elismerésben részesült Földesi Csenge, a Békés megyei könyvtár munkatársa, aki idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat, számolt be róla az intézmény. A békéscsabai szakember a podcastról, mint kulturális médiumról szóló innovatív témát feldolgozó pályaművével nyert. A díjazott értekezésében azt vizsgálja, hogy a modern online hanganyagok miként válhatnak a könyvtárak kulturális missziójának és tudásközvetítő szerepének hatékony 21. századi eszközévé. A fiatal szakember a Partium

0: Keresztény Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen végezte tanulmányait, életútját pedig a kultúra iránti elkötelezettség és az irodalom szeretete kíséri, fogalmaznak méltatásában. A könyvtár vezetősége büszke a kimagasló sikerre, hiszen a kollégájuk elhivatott munkája példaként szolgálhat a teljes vármegyei kulturális közösség számára. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
0: És most néhány szó az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békés Csabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió X!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig David Guetta bemutatta, hogy hogy kell igazin a stadionbulit csinálni a Stade de France-ban háromszor is, nem akármilyen vendégfellépőkkel, többek között Sziával is. Vele jön most is az igazi mai slágerben. Ez a Titanium itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a DJ-k között szerintem a legnagyobb dino szakértő, Sam Felt. Bizony, nagy hobbija a gyerekkora óta, már dolgozott is, még fiatalon, dino kiállításon, önkéntesként egyébként, szóval tényleg csak a lelkesedés viszi, de mind a mai napig minden infót próbál magába gyűjteni, ami a dinókkal kapcsolatos. Na, a fun fact után az igazi mai sláger tőle, Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Harmadfokú hőségriasztás továbbra is Magyarországon egész hétvégén, sőt még hétfőn kedden is. Nagyon figyeljünk egymásra, ez fontos, rengeteg folyadék, és 11 és 16 óra között lehetőleg ne nagyon tartózkodjunk itt, oké? Okay? És hallgassuk a hűsítő igazi mai slágereket és a legnagyobb nyári kedvenceket. Most Alex Kenji-től, ez a Bumble, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert erős volt ez az óra szerintem. A következő órában pedig ugyanígy pörögnek a legnagyobb kedvencek. Hozom például majd az újdonságok közül Bibi Rexát, de jön majd Jennifer Lopez Kato, a kezdésben pedig Loi. És az igazi mai sláger a Get Lucky pár perc, és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pótolják a vizet a tavakban és holtágakban. Körösvölgyi sokadalom a gyulai várkertben. Szigorú szabályok vonatkoznak az alkohol reklámozására. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Megkezdődött a holtágak és tavak vízpótlása Békésvár megyében. A szakemberek Gyomaendrődön és Mezőberényben is elindították a víztestek feltöltését, ami biztosítja a helyi élővilág fennmaradását. A Horgászszövetség közölte, hogy a meleg időjárás érkezésével kiemelten figyelnek a vizek szintjének megőrzésére. Péntek délután nyitotta meg kapuit a körösvölgyi sokadalom a gyulai várnál, ahol a hőség ellenére is rengetegen látogattak ki. A háromnapos programra az Alföldi Régió Népművészeti Egyesületeinek több mint 70 alkotója érkezett, akik kézműves vásárral és mesterségbemutatókkal készültek. A fesztivál idén a fazekasságot emelte ki, amit a kiállítások mellett interaktív foglalkozásokon is igyekeztek közelebb hozni a közönséghez. Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke a behír.hu-nak azt mondta, a rendezvény azért működik sikeresen 26 éve, mert minden korosztályt képes megszólítani és valódi értékeket közvetít. A hagyományőrzés fontosságáról beszélt Barta Julianna népi iparművész is, aki szerint még mindig nagy az igény a kihalófélben lévő szakmák bemutatására a szülők és a gyermekek körében egyaránt. A sokadalom a családokat még ma is várja Gyulán, ahol néptánc programok és korabeli ügyességi játékok színesítik a kínálatot. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el rádiónknak Egyman Norbert sajtófőnök.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a magyarul közlekedés intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly én is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: És most néhány szó az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békés Csabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, már kevesebb, mint 1 óra, és jönnek Balázsék is. 8-tól ma is Balázsék weekend, addig viszont az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Selena Gomez, aki csatlakozott egy vadúj animációs film stábjához, a Not Alone-hoz, ami jövőre kerül a mozikba, óriási a várakozás, és ő lesz az egyik szereplőnek a hangja. Ő pedig már is két tó a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Turn the Lights Off.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Koncertek és fesztiválok a csabai nyáron. Békés Csabán készült Svédország ellen a röplabda válogatott. Tanácsok repülőútra készülőknek. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Báb Színházi mini évaddal és kiállításokkal vette kezdetét a Csabai Nyár elnevezésű programsorozat, ami október végéig tart a városban, közölték a szervezők. Az elkövetkező hónapokban családi rendezvények, koncertek és városismereti séták is várják a látogatókat. Olyan neves hazai fellépők szórakoztatják a közönséget a különböző helyszíneken, mint a Hiperkarma vagy Majka. Békés Csabán edzőtáborozott a magyar női röplabda válogatott. A csapat sikeresen kiharcolta a 2028-as Európa-bajnoki részvételt. A lányok 2-től péntekig készültek a Svédország elleni Európa Liga elődöntőre a Békés Csabai Röplabda Akadémián, ahol kiváló körülmények fogadták a nemzeti keretet. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány elismerően nyilatkozott a klub közösségi oldalának a helyi létesítményről, ami szerinte még a legfejlettebb röplabda kultúrával rendelkező országokban is megállná a helyét. Hazai környezetben gyakorolhatott a válogatottal a BRS-e 4 kiváló játékosa, Orosz Bianca, Kis Nóra, Kertész Petra és Németh Luca is. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentényi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Hamarosan tetőpontjára ér a hőség Békésben, de addig még egy-két nehéz nap elé nézünk. További részletek az időjárás jelentésben. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békés Csabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart.

0: Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási a hőség, nem csak Magyarországon, szinte mindenhol, de minket most ez érdekel. Viszont ha bárhol megyünk nyaralni, legyen az külföld, belföld, ezt a kedvencet tudti, hogy hallani fogjuk. Hatalmas siker, és a nyár egyik meghatározó dala. A Faithless dalból a vadi új verzió Bibi Rexettől a New Religion, amit indítok. 8-tól pedig már Balázsék jönnek. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 25 éves a város. Vésztőfest a te városod fesztiválja. Július 3-án és 4-én Vésztőn a Városház előtti főtéren. Pénteken 19-től Bittó Duo, 21-től Horváth Tamás koncert, az este DJ Oszi utcabájával zárul. Szombaton egész nap izgalmas programok várják a látogatókat, majd 18-tól Brand New koncertje veszi kezdetét. 20-tól a TNT követi őket, 22-től pedig a Soul Wave csinál hatalmas bulit. 23.40-től szabadtéri live disco Sterbinski, Mania, DJ Nyúl és D-Session közreműködésével. Vésztőfest a te városod fesztiválja.
3: Megnyílt a Pincepont Békés Csabán az Andrássy út 49 alatt a Cornélia Bistró mellett. Minőségi borkimérés, 8 féle bor megfizethető áron. Látogass el hozzánk és ismerd meg kínálatunkat. Pincepont.
4: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Győztest hirdettek a csabai állomásterv pályázatán. A Békés megyei könyvtár munkatársa lett az év fiatal könyvtárosa, nyári legelőket keresnek a méhek. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Eredményt hirdettek a napokban azon az építészeti terv pályázaton, ami a Békéscsabai vasút és buszpályaudvar megújítását célozza. A közlekedési és beruházási minisztérium helyettes államtitkára Gombos Márk kiemelte, hogy a jövőbeli beruházás egy korszerű, biztonságos és zöld közösségi teret teremt. Az első díjat végül három vállalat közös, emberközpontú pályaműve érdemelte ki, írja a behír.hu. Rangos szakmai elismerésben részesült Földesi Csenge, a Békés megyei könyvtár munkatársa, aki idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat, számolt be róla az intézmény. A Békés Csabai szakember a podcastról, mint kulturális médiumról szóló innovatív témát feldolgozó pályaművével nyert. A díjazott értekezésében azt vizsgálja, hogy a modern online hanganyagok miként válhatnak a könyvtárak kulturális missziójának és tudásközvetítő szerepének hatékony 21. századi eszközévé. A fiatal szakember a Partiumi Keresztény Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen végezte tanulmányait, életútját pedig a kultúra iránti elkötelezettség és az irodalom szeretete kíséri, fogalmaznak méltatásában. A könyvtár vezetősége büszke a kimagasló sikerre, hiszen a kollégájuk elhivatott munkája példaként szolgálhat a teljes vármegyei kulturális közösség számára. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
3: És most néhány szó az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békéscsabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
7: Anna Júli Sülike!
6: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
7: Rákóczi Feri és
6: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
8: Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt. Hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak, miközben a klinika már bezárt. Történt ugyanis, hogy a 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja. No, pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És ez azt jelenti, ez nem egy rossz forgatókönyv, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
9: És volt meccselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek, akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, a másik
8: hát ezt próbálom pár... kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
9: Akkor nincs csere.
8: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
10: Nincs is meg a másik.
8: Nincs
10: gyerek.
8: Meg a másik. Érted? Ők kaptak tehát, csak rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
9: ellen... Én azt hittem, hogy megvan a meccs. És
8: nincs
9: akkor...
8: meg a meccs. Fogtak egy petesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet, összemeccselték őket, fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
9: És hát, ezzel a probléma.
8: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete raszta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
10: Hogy lehet, hogy itt valami
8: itt van valami bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik éj a megtermékenyített petesejt és hímivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle van, de megszülte, táplálta.
10: És
8: megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
10: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kell lenni egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
8: Szülési anyuka.
10: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt... Ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak, már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz,
8: És fekete.
10: És nem az jött, akire gondoltál.
8: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
10: Köszönjük szépen.
8: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt hiszem, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül negész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
9: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor nevelt föl.
8: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
10: Az ezt mondja Juli.
8: Igen.
10: Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátralépek, bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz azt mondani, hogy oké, szent.
9: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézed, hogy a gyereknek mi a jó. Megszülte.
8: Nem, a gyerek nem, a végzetes embriócsere, az a szülőszobán már kiderült.
9: Az világos, hogy kik a genetikai szülő.
8: Azt nem találtam, hogy igen. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye de ez szóval egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen beretik, de akkor ez egy másik történet.
10: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a jobbik eset.
8: Ja, az ott egy korábbi sztori, igen.
10: Ez még a jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
8: Én adom a tiéd, de te adod az enyémet.
10: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyereknél.
8: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
9: Lemondok.
8: Miért? Hát, belőled van a hímivarsejt, és a petesejt, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked, hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt De... olyan volt, mint egy élő inkubátor. Fontos, megszülte, de az belőled van. De nem, a te DNS-ed.
9: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
10: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és hímivarsejtet.
9: Én szerintem minden szülő...
8: Tehát, jó, mi van akkor az... azt mondta, hogy na, azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül. Nem bízom meg a két emberben. Mi van, ha rossz körülmények közé kerül? Mi van, ha berik? Mi van, ha bántják? Mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parézs, azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na, igen. Akkor azt mondod, hogy ezért így kellett lennie, vigye?
9: És akkor
8: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyereket, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
9: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy leadományozzon petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
8: Ja, hogy adjál szép... másnak.
9: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivarsejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatassék meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
10: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
9: világos,
10: adták.
9: Világos, igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy...
8: Összejárnak
10: négy, négy, négy, négy, négy, négy. Összeborult, aki a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek követed kedvéért, a így van, követed a sorsát.
8: Ez milyen beteg helyzet.
10: Nem tudom, mit mondanék.
9: És a másik eset?
8: Nem engedném.
9: Nem?
8: Nem. Hát minden téged illet. Szerintem ezt egy évenből megnyered ezt a pert. Nem. Hát az ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett, szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
9: Na de nem. Te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát
8: na de nem két lehet, olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. Vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most hogy olvasod ezt a sztorit?
9: Az is tök izgalmas a második történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, én te pedig.
8: Igen,
9: tudtad,
8: de ők visszacserélték.
9: Van. És
8: ők...
9: mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
8: Hogy mondjuk egy év után történik, igen, meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, ránézek, cuki, igen, majd jön az enyém, az jó ronda.
10: Na, ugye, hova cserélget?
8: Inkább maradjon, nem, az enyém szer. De nem a tiéd, hagyja, nem érdekes, hogy vigyétek, hova akarjátok. Hát, na, ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És képzeld ezt a klinikát, be is zárt a klinika egyébként, ez milyen kellemetlen.
9: Hát
8: ez milyen kellemetlen. Elnézd, ki akar ide menni
10: vége, érted? Képzeld el, milyen senki. Rossz reklámet, ki akar ide menni?
8: Nem mersz oda menni, persze, végetek
9: van. Képzeld, de volt egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
8: Elnézett egyet.
9: Bocsánat.
8: Elnézett egyet, igen.
9: Ez brutál kártérítés.
8: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a mihi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan lesz, amilyen.
10: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
8: Igen. Persze. Szerintem persze, hát ahogy, ott mész végig a folyamatom.
10: Igen, ha nevelkedik benned a gyerek, megszülött 6 hónapig ott vagy, szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
9: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Valószínű. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
10: Nem.
9: Nem.
8: Hagynád te is?
10: Én is.
8: Tehát ránézni, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakaszva, érted? Egy finézőkés a kezébe, egy
9: mangalicakor 1,90 magas.
8: Egy mangalicakor korbászot fogna a gyerek, már 1,90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szerrános sonkát, és azt látsz, hogy mennyi Józsika.
10: Nem tudom.
8: Érted? Nem tudom. Mert sonka szelet előtt állna a gyerek egy literű olívaolajjal a kezébe, érted? Egy cigivel a szájába, és egy apám, és mondanád, hogy...
10: Felessel a kezébe.
8: És mondanád, hogy vigye a gyereket.
10: Á, hát... Attól függ, ugye, hogy van-e gyereke, de egyébként van most van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, ez
8: így... De valószínűleg tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, persze, tehát nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül, vagy 8 éves. Aztán meglett a gyerek, és a végül más hordja ki.
9: Nem is
8: és
9: tudom,
8: azt mondta, az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, hogy gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
9: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek követni utána ezek után ezt a gyereket? Minden hónapban elmenni.
8: Na, az már az extra önkínzás. Az már az elmész.
9: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
8: Hát de hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Á, ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre leselkedni, jött a kis dél-ázsiai.
10: Hát elengeded
8: inkább. Kaukázus és egy kis vágott szemű gyerek ott rohangál, érted? Tehát, hogy á, nem.
9: Körmet szakadtáig.
8: Szülőket eltesszük lábalól.
10: Ennyi.
8: Fölbéreljük gyereket, visszahozzuk.
9: Viszonyítjuk
8: az alkalmatlanságot, rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, aztán kész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet.
11: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pótolják a vizet a tavakban és holtágokban. Körösvölgyi sokadalom a gyulai várkertben. Szigorú szabályok vonatkoznak az alkohol reklámozására. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Megkezdődött a holtágak és tavak vízpótlása Békésvár megyében. A szakemberek Gyomaendrődön és Mezőberényben is elindították a víztestek feltöltését, ami biztosítja a helyi élővilág fennmaradását. A Horgászszövetség közölte, hogy a meleg időjárás érkezésével kiemelten figyelnek a vizek szintjének megőrzésére. Péntek délután nyitotta meg kapuit a körösvölgyi sokadalom a gyulai várnál, ahol a hőség ellenére is rengetegen látogattak ki. A háromnapos programra az Alföldi Régió Népművészeti Egyesületeinek több mint 70 alkotója érkezett, akik kézműves vásárral és mesterségbemutatókkal készültek. A fesztivál idén a fazekasságot emelte ki, amit a kiállítások mellett interaktív foglalkozásokon is igyekeztek közelebb hozni a közönséghez. Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke a behír.hu-nak azt mondta, a rendezvény azért működik sikeresen 26 éve, mert minden korosztályt képes megszólítani és valódi értékeket közvetít. A hagyományőrzés fontosságáról beszélt Barta Julianna népi iparművész is, aki szerint még mindig nagy az igény a kihalófélben lévő szakmák bemutatására a szülők és a gyermekek körében egyaránt. A sokhadalom a családokat még ma is várja Gyulán, ahol néptánc programok és korabeli ügyességi játékok színesítik a kínálatot. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el rádiónak Egyman Norbert sajtófőnök.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó

0: szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly én is tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: És most néhány szó az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békés Csabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tiszta lappal, kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
5: Nem érzem alatt. Szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
4: Aha.
5: Hát ugye? Van, persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit föl is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
4: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van, annyi.
5: De a szerelem az meg ilyen.
4: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
5: a
4: első...
5: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
4: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
6: Vagy... De hol ismerkednél más?
4: Hát, igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod.
5: De
4: azért.
5: De vele lettél szerelmes. Hát ne hallod.
4: Mindig van egy pillanat,
5: nagy
4: ahol még megállhatsz.
5: Nagy beszélgetések vannak lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás. A szexben van.
4: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
6: Szerelem van.
4: Jó, hát szerelem van. Szerintem meggyőzhető vagyok. Akkor
5: oké. Akkor oké.
4: Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
5: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
6: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
5: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
4: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás, dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
5: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal. Hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
4: Igen.
5: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
4: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
6: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
5: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
4: Megcsinálod.
5: Megcsinálod. Családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
4: Nincs
6: ezzel baj. Persze, ezek kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
4: Aztán meghal.
5: Aztán ott hagyod.
6: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
4: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyát be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehet szeretne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
5: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
4: Így van, be kell menni, ott
5: menj
4: voltál.
5: Be, ott voltál, igen, letudva.
4: Így van, igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Ha oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjük fel.
7: Hogy csinálod?
4: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
6: Na miért?
4: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Jó, nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal, mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
5: és
4: gané.
5: És itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
4: Igen, ugye, nem vagy barát.
5: Hogy itt egy egyszerű igen. Szex van.
4: Nem vagy a barátjuk, és remélem
6: és
4: kiderül.
6: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
4: Már melyik párkapcsolat
6: döglődik? Hát ha a barátodnak a
4: Nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, hogy figyelj, én elváltam az exem, gyárt, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne haragudj, ha nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
6: Segít pontot tenni a végére.
4: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
5: ez
4: de durva.
5: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
4: Hát de... itt egy megoldás van.
6: Le kell csapni a barátod csajára.
4: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd?
6: Hát inkább csak ventilált.
4: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
6: De figyelj, lent.
4: Rossz lányok. Valamit csinálj.
6: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
5: Igen, hát, de hány éve van
4: 37
5: lent?
4: Éve ott
5: nem
4: van.
5: Tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
6: Tehát most mit mondasz neki?
5: Hát pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
4: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
5: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
6: Na, itt álljunk
5: azt meg. Ezzel, igen, majd erre várj, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot. Két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál, az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
4: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled át a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
5: Na ezt akartam kérdezni.
4: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
6: Érted, és fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
4: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Te jó Isten!
6: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
4: És a fölismerül, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráfvizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
6: Kis gazolás közben nyöszörök?
4: Igen.
6: Tedi le a kumplibogarat?
4: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
5: Most még.
4: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő. 2 év. Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem, az...
5: Na, ugye véleményes legalábbis.
4: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle ijedni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
6: Nincsenek kilengések.
4: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, az ott állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, ez milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
6: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
4: Abszolút.
6: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
4: Ilyen, igen. Ám,
6: hogyha volt igen. Egy ilyen combos múlt.
4: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
6: egy
4: vele.
6: Egy kis én idő.
4: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
5: és
4: anya.
5: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
4: A férje.
5: Az is.
4: Szenvedjen.
5: Hát milyen anya vagy te?
4: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
6: Hát és egy heti, kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a 2-t.
4: Igen. Mikor 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
5: ott kezdje gondolkodni.
4: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
6: Van egy dilemma.
4: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni, kiéltétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
5: Ma már azért nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
4: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondod, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
6: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja? A számom kiadható.
4: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani, a párommal beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
5: Hát ha megbeszéltétek.
6: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
4: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyuglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De De nincs ez a baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
6: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
4: Nem vagy ettől rossz anya.
6: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
4: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az es csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó. A

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyumaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
7: Megnyílt a Pincepont Békés Csabán az Andrássy út 49 alatt a Cornélia Bistró mellett. Minőségi borkimérés, 8 féle bor megfizethető áron. Látogass el hozzánk és ismerd meg kínálatunkat. Pincepont!
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
8: Alfa!

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Koncertek és fesztiválok a csabai nyáron. Békés Csabán készült Svédország ellen a röplabda válogatott. Tanácsok repülőútra készülőknek. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Bábszínházi mini évaddal és kiállításokkal vette kezdetét a Csabai Nyár elnevezésű programsorozat, ami október végéig tart a városban, közölték a szervezők. Az elkövetkező hónapokban családi rendezvények, koncertek és városismereti séták is várják a látogatókat. Olyan neves hazai fellépők szórakoztatják a közönséget a különböző helyszíneken, mint a Hiperkarma vagy Majka. Békés Csabán edzőtáborozott a magyar női röplabda válogatott. A csapat sikeresen kiharcolta a 2028-as Európa-bajnoki részvételt. A lányok 2-től péntekig készültek a Svédország elleni Európa Liga elődöntőre a Békés Csabai Röplabda Akadémián, ahol kiváló körülmények fogadták a nemzeti keretet. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány elismerően nyilatkozott a klub közösségi oldalának a helyi létesítményről, ami szerinte még a legfejlettebb röplabda kultúrával rendelkező országokban is megállna a helyét. Hazai környezetben gyakorolhatott a válogatottal a BRS-e 4 kiváló játékosa, Orosz Bianca, Kis Nóra, Kertész Petra és Németh Luca is. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentényi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges a útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
2: Hamarosan tetőpontjára ér a hőség Békésben, de addig még egy-két nehéz nap elé nézünk. További részletek az időjárás jelentésben. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békés Csabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Zsülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Na mi van a zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma? Ez az a kapus?
6: Ez ő, az a kapus.
5: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
6: Nagy kedvencünk. Hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea
5: felé. Jól állnak, igen?
6: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
5: Igen, az cuki ez a történet.
6: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg, egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
5: Hogy miből lettek a játékosok?
6: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
5: Igen.
6: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
7: Vagy csak átsétálnak a szomszédon.
6: Vagy átsétálnak. És azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a búgyát választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
5: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
6: És úgy néz ki.
5: Hűrletesen jó arcok.
6: Na hát Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
5: Ne csináld! Itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
6: Így van, tehát megkapta a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
5: Hogy valaki szórakozik velük.
6: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
7: Facebook osztály találkozó szervezés,
6: ilyen,
7: nem?
6: Ilyen nincs.
7: Aki éppen oda jár.
5: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú ide világban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud, de mondjuk egy Zöldfoki Szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint,
7: millió.
5: De hát már fenét, már csúcsot hát döntött. Több. Most már azt hiszem, valaki ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Nagy egy Zöldfoki Szigetek, aki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik, ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot 2 ponttal. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
6: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A Zöldfoki Szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, 500 000 élnek, tehát 500 000 ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
7: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak, de kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
5: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van ez a Stopira nevezett játékos, az Zöldfoki Szigetek csapatán, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
6: Van egy magyar gyerekek. Ez az.
5: Igen. Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
6: Hát az nagyon
5: kell. Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
6: Tudsz.
5: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
7: És mi lenne megnyerni, tudod?
5: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg. Tényleg.
7: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
5: Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
6: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy Ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9 hónapig
5: várt.
7: Rákta, emészgette.
5: Csak ott olyan jó, olyan kevés a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos van, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
6: Más körülmények között.
5: Nyilván más. Be, más egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
7: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
5: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
6: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
5: Igen.
7: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez szép milyen gyönyörű vidék?
5: Igen. Itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye szentán az argentin kapus, és most már a 6. helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromba, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millióval. 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, ez közben zseniális. Tényleg.
7: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
5: hát
7: ha tovább
5: nem,
7: jut, ezeket, vagy mennyi
5: ezeket
7: pénz
5: nem
7: jön?
5: Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, továbbjutás, biztos horror.
7: Mennyi időre lesznek, hogyha ez mondjuk behúzzák.
5: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni magunkat. Igen.
6: Na akkor én bekövetem Vozinát.
5: Na mennyi most a szám?
6: 15,6 millió.
5: 15,6 millióval van.
6: 15,6 millió.
5: Akkor ő már a 6. legkövetettebb kapus a világon. 6. legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapus. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martinezt, akinek 14 millió követője van.
6: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
5: de és miről posztolt?
6: Hát semmi, erről.
5: A csapatról.
6: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
7: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is
6: aktív,
7: már nagyon aktív volt.
6: A csávó.
7: Igen.
6: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen képeket, nincsen semmi ilyesmi.
5: A Szoboszlait követik ilyen 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
6: 15
5: milliója. Millió.
7: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
5: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
7: Kérdés, hogy azóta az anya eltűnt és állampolgárságért.
5: Igen, az anya felszívódott valahol.
7: Nem fog visszatörni az ötfüki
5: szigetekre. Igen, mama finoman dicidált egyébként, igen.
7: Menekült státuszért folyamodott.
5: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
6: Simán.
5: Egyébként simán lehet. Tényleg, tényleg. Instán hol lehet keresni VB Reels-eket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
6: Ugye milyen érdekes?
5: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
7: Vagy továbbküldöd.
5: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. De csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
7: VB videók, kutyás videók, és csöcsös csajos videók.
5: Igen,
6: de ezek jönnek.
7: Ez a három.
5: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát ez onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem.
6: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
7: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak. Jól csomó táncoló, ilyen videó.
5: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
6: De kutyás csak nem jön, nyugtass
5: már meg. Kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
6: Te beteg állat!
5: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
6: Add ide, add ide.
5: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
7: Insta.
6: Mi van?
5: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
6: Tehát
5: semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
6: Függőágy, magaságyás, Majka!
5: Magaságyásos videó. Nézel magaságyásos videót?
6: Hát itt van.
5: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és dolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
7: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
5: Nem baj.
7: Milyen hatott?
5: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan. Tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy uszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, és aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
6: Kutyás, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
5: ilyen nekem egy darab nincs.
6: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
5: Ne csinálj!
6: Juli, mi történik a te Reels-eddel?
5: Mi van a Reels-eddel?
7: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
5: Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
7: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
5: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát engem nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan.
7: Jaj, nagyon jó.
6: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
5: Figyelj, Feri. Micsoda?
7: Szétnyomja a gyurmát.
5: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj! Jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy néztél ilyen videókat?
7: Hogy ne, egy időben én.
5: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
6: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
5: Egy ideig dobta, most leállt.
7: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta ezt.
5: Ezt nem néztem, igen.
6: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
5: De miért kezd el lólábat? Ugye?
6: Hát egyre valószínűleg rákattintottunk.
5: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátat és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögött. Fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
6: Te ott voltál.
7: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem
5: és kézzel, nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.
7: Átfolyik az egész. És akkor

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Győztest hirdettek a Csabai állomás terv pályázatán. A Békés megyei könyvtár munkatársa lett az év fiatal könyvtárosa, nyári legelőket keresnek a méhek. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Eredményt hirdettek a napokban azon az építészeti terv pályázaton, ami a Békéscsabai vasút és buszpályaudvar megújítását célozza. A közlekedési és beruházási minisztérium helyettes államtitkára Gombos Márk kiemelte, hogy a jövőbeli beruházás egy korszerű, biztonságos és zöld közösségi teret teremt. Az első díjat végül három vállalat közös, emberközpontú pályaműve érdemelte ki, írja a behír.hu. Rangos szakmai elismerésben részesült Földesi Csenge, a Békés megyei könyvtár munkatársa, aki idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat, számolt be róla az intézmény. A békéscsabai szakember a podcastról, mint kulturális médiumról szóló innovatív témát feldolgozó pályaművével nyert. A díjazott értekezésében azt vizsgálja, hogy a modern online hanganyagok miként válhatnak a könyvtárak kulturális missziójának és tudásközvetítő szerepének hatékony 21. századi eszközévé. A fiatal szakember a Partiumi Keresztény Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen végezte tanulmányait, életútját pedig a kultúra iránti elkötelezettség és az irodalom szeretete kíséri, fogalmaznak méltatásában. A könyvtár vezetősége büszke a kimagasló sikerre, hiszen a kollégájuk elhivatott munkája példaként szolgálhat a teljes vármegyei kulturális közösség számára. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: És most néhány szó az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, de még mindig nem érjük el a tetőpontot. Békéscsabán ma a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk, holnap viszont még ennél is magasabb lesz a hőmérséklet, 41 fokon várható a csúcs. Ez ráadásul még kedden is kitart. Szerdán érkezik meg hozzánk az enyhülést hozó hidegfront, zivatarokkal és csapadékkal. A hét második felében már csak 30 fok körül alakulnak a maximumok, a csapadéknak egyelőre nem ígérkezik folytatása, marad a száraz nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
6: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrümedence volt, szaunával, kétemeletes.
5: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na
7: több, csak azért, meg kell ünnepelni.
5: Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
6: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
7: de nekünk... velészt egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
6: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, nem... a fotózkodás,
7: értelek,
6: a bandázás.
7: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
6: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát tehát óriási emelkedett hangulat.
5: Ez összedobós, ilyenkor mert egy e-mail a szülőknek, a kedves szülők, mindenki szálljon be 20 000-re, vagy ezt az ünnepelt szülei állják.
6: Ünnepelt szülei
5: állják. Most mennyi, 2 kiló?
6: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
5: 200 000 odaadnak egy budai villát, egy estére, 2 kiló?
6: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az árra, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
5: És csak hogy egészséges sejjünk, csupa vitamin, az összes hú de hangzik.
6: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
5: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóba azt?
6: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
5: 15 ezer.
6: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások,
5: akkor a 120-ba.
6: Az egy 120-aska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
5: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet
7: de
5: várjál, ott?
7: Akkor még ott a plusz kajapia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a 2, az már mindjárt.
5: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és 2 választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóan, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit adsz majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hová emeled a tétet, de valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó meg. Ússza. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
7: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
5: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán mondjuk, milyen lesz.
6: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
7: Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
6: Mikor meghallottam, mondta a Lidia, beültünk egy nagy autóba. Aha, kinek? Egy nagy limuzinba. Biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
5: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinnak? Mit ad hozzá, hogy borzasztó nagyot villantasz?
7: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondol, nem? Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
6: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon, és rájöttem,
7: hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
6: Igen.
5: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban, de hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni
7: biztos,
5: neki egyet,
7: van
5: nem?
7: Itt egy kaució, amit le kell
5: a kauciót le kell rakni, persze nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben minden, akkor azt vissza.
6: Náluk,
5: visszaadják,
6: náluk
5: igen.
6: Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
5: Jó, hogy ti rendeztetek?
6: Hát,
5: na, arra nem lennék hajlandó.
6: Elvonultunk
5: otthonról. Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
6: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
5: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házad, hogy hányanak össze mindent, az nem
6: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
5: Igen, és aztán minden.
6: Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
5: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra. Ugye?
7: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
5: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
7: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
5: Nagyon kell.
7: Nagyon.
5: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
6: Igen.
7: Ah, na.
6: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
5: Vadom.
7: Ha van jakt, akkor majd
5: igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyűjthettem egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz? Itt engeded a gyereket, hát menj el. Hát most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát
7: igen,
5: menjen
7: csak
5: el.
7: Csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim, szóval, hogy ez a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
5: Az 5 évesnek az limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülinapba becsöppen, addigra kész van a gyerek, megvan az értékrendje. Igen. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy ilyenbe, vereti, egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibíráltak ez egy pénzes osztálytársának egy villát, de ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves ez majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te, hogy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
6: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkorotokban zsúrotok?
5: Gyerekben, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, igen, meghívtak az egyik óvodás osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkrékeresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkrékereszt nem nyúltunk akármikor.
7: Hát a születésnapi buliba kented a vajaskenyeret, rá egy szelet parizer, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
5: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Is jó volt, igen.
6: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
5: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
6: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
5: nyomorúságos, illetve akkor tök jó ez volt. Tehát ez volt.
6: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
5: igen,
6: jött
5: ő
6: el.
5: Volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szerez, és ott álltatok ketten.
7: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
5: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
6: Az ajtót.
5: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
6: Igen, figyelj.
5: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
6: Nem,
5: ez nagyon szomorú ez a
6: nem
5: történet.
6: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
5: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
6: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
5: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd meg, megmaradt az egész tört. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
6: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így... Hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
5: gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
6: Nem.
5: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
6: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
7: igen, minek?
5: De vannak hasonlók, az én születésnapomra két gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfő meg mentem érettségizni.
6: Én sem emlékszem olyan.
5: Nekem sincs
6: olyan
5: meg.
6: Óriás.
5: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
6: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
5: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfali.
6: Egy sikeres élettörténete.
5: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
6: Szűk családi körben.
5: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
6: Jaj, az is milyen szavarú.
5: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad. Ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizikülte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
7: Gyönyörű ajándék.
5: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi poli. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni. Kicsit.
6: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
5: Igen. 2 hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitt el, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
6: A 18-at a nagy rédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
7: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
5: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
6: Tehát
5: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfetit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi ezért citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
6: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
5: kétre szabad. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
7: mennyire
5: nem vett ki.
7: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
5: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben marad. Ott állsz nyomorultul senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
6: Ősz a konyhában a viaszos vászon terítős asztal mellett. Fel nagyon. Van
5: nagyon, nagyon, nagyon kemény.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: Bolgár
1: és Pure Beat. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Megnyílt a Pincepont Békés Csabán az Andrássy út 49 alatt a Cornélia Bistró mellett. Minőségi borkimérés, 8 féle bor megfizethető áron. Látogass el hozzánk és ismerd meg kínálatunkat. Pincepont.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
8: Hajd otthon a gondokat, és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Ligetgyógyfürdő és Kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy- és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested-lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Ligetgyógyfürdő és Kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
9: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
9: A

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük!
2: Rádió 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és igazi buli hangulat a hétvégi pihenéshez. Bízom benne, hogy mindenki valahol hát előrehozta a siestát, és hűvös helyen hallgatja a Rádió 1-et. Egész Európában dőlnek sorra a meleg rekordok. Londonban egy 100 éves meleg rekord dőlt meg, aztán a héten Franciaországban is minden idők legmagasabb értékét mérték, ott valahol délnyugaton, majdnem 45 fokot, nagyon-nagyon durva, és hát a brit kormány is kénytelen volt lemondani a Buckingham palota előtti őrségváltást. Nem bírták volna a katonák a medvebőr kucsmát és a gyapjú egyenruhát. Rihannát hozom most az abszolút fénykorából.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

my heart. Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa például, az albán származású amerikai énekesnő, aki a Hőkupolával Majorkán találkozott, ott szapozott egyet, miután fellépett az egyik reality, a Brit Love Island, hát most a 13-as rész villájában, ott is van egy ilyen villa, exkluzív VIP koncertet adott az ott lakó szereplőknek, a Me, Myself and I-t és a Sad Girls David Guettával közös dalát is előadta. Mi most ezt szeretjük tőle nagyon, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Hát ilyenkor sokan gondolnak rá, hogy egy jó kis hideg jeges sör, vagy egy jéggel megpakolt kóla, az most biztos, hogy lehűtene. Ez egy nagyon nagy tévhit. A jéghideg ital ilyenkor óriási sok a szervezetnek, mert hirtelen úgy érzékeli a gyomor, hogy megfagy, úgyhogy a belső termosztátunk elkezd dolgozni. Hát inkább ígyunk valami langyosabbat, valami kevésbé jegeset. Ami pedig jön... Ray Dalton, annyira jó hangja van ennek a fickónak, ugye? Blood Running, és mutatom, hogy melyik fesztiválon lehet Rádió 1-es DJ-kkel találkozni legközelebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: két napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek, és kellemes hőkupolát mindenkinek, aki ma tartja. De jó lesz ezt a szót már nem emlegetni holnap utántól. A mikrofonnál Kismárti egészen délután 3-ig, akkor kezdődik a Top 50-es listán Györke Attissal, 5 órától pedig Cookie Mix-el, és a héten nem csak a Rádió 1 Live Mix kapcsolatát nyári üzemmódra, ugye Summer Edition-re, de ugyanez igaz a hétvégékre is, úgyhogy Cookie, a francia Muki, ma is 2 órán át mixel, 5 és 7 óra között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Megy a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy más

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a 2026-os nyári szezon első hő hullámában is. Gyanítom, hogy nem ez lesz az utolsó, viszont látjuk már a fényt az alagút végén. Hétfőn fog csúcsosodni, kettő pedig érkezik majd az enyhülés, a hét második felében pedig záporok, zivatarok. Ilyenkor a jéghideg zuhany alá kívánkozunk, de ez abszolút kontraproduktív. Villámgyorsan lehűt, de aztán még jobban felmelegszik a szervezet, úgyhogy inkább egy ilyen langyos fürdőt, langyos zuhanyt engedjünk meg magunknak. Na, én meghozok egy buli klasszikust, Guru Josh Project.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Bábszínházi mini évaddal és kiállításokkal vette kezdetét a Csabai Nyár elnevezésű programsorozat, ami október végéig tart a városban, közölték a szervezők. Az elkövetkező hónapokban családi rendezvények, koncertek és városismereti séták is várják a látogatókat. Földesi Csenge, a Békés megyei könyvtár munkatársa nyerte el az év fiatal könyvtárosa díjat 2026-ban, adta hírül az intézmény. A díjazott pályaművében azt kutatta, hogyan használhatják a könyvtárak a podcastokat modern kulturális és tudás közvetítő eszközként. Békés Csabán készült a magyar női röplabda válogatott a Svédország elleni Európa Liga elődöntőre. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány a helyi klub közösségi oldalán kiemelte a Békés Csabai Akadémia professzionális körülményeit, ahol a BRS-en 4 játékosa is a kerettel edzhetett. Hétfőn tetőzik a hőség, Békés Csabán akkor 41 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mik

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Oszlács Oszi Norbert, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Elindult a Daily Mix, jöhetnek az üzenetek is, 30-22-12-900, vigyázzanak a hőségben, extrém a forróság, hogyha lehet, ne nagyon tartózkodjanak a napon. Ha mégis muszáj, akkor a megfelelő folyadék, illetve ha lehet árnyékolás, az legyen. Az igazi mai slágerek itt vannak Önökkel, jön most Taylor Swift és az Opalite.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 4 perccel járunk fél egy után, nagyon kellemes vasárnap délután önöknek. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Már is megyünk tovább, ajánlom figyelmükbe a Városházi Esték mai programját. Még egy kört mindenkinek, ez egy színmű az Orlai Produkció előadásában. 20-30-tól Békés Csabán a Városháza dísz udvarán várják az érdeklődőket. Mi pedig folytatjuk Sam Feld igazi mai slágerével itt a Heart Like Mine a Daily Mix-ben.

igazi mai slágerek változatosan a folytatásban is itt a 104 Rádió Egyen. 10 perc és 13 óra, nagyon kellemes vasárnap délutánt, jó hétvégét önöknek. A mai napon még tart a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Békés Csabán lesz még egy előadás, részletek a Napsugár Báb Színházban. Mi pedig Offenbach igazi mai slágerével folytatjuk a Daily Mixet itt az Overdrive.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Oszival! Csak igazi

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk 13 óra után, nagyon kellemes vasárnap délutánt, jó hétvégét önöknek, a 26. Körösvölgyi sokadalmat ajánlom a figyelmükbe, a mai napon még várják önöket Gyulán, a vár előtt kialakított sokadalmi téren, 14.30-tól, 16 órától és 18 órától lesznek programok, és hát mivel szabadtéri, nagyon vigyázzanak a forróságban, a hőségben, mi pedig Bibi Rexa és a Faithless közösével megyünk tovább itt a New Religion.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Kellemes hétvégét önöknek, 5 perc és fél 2 ajánlom figyelmükbe az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítást, amelyet továbbra is láthatnak Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban. Kellemes időtöltést kívánok hozzá, mi pedig ATB, Topic és Észel van ez. Közös igazi mai slágerével megyünk tovább itt a 104-en, ez a Your Love.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes vasárnap délutánt, jó hétvégét önöknek, nagyon vigyázzanak a hőségben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Oszlácsoszi Norbert búcsúzik, a Stadium X, Sam Gray és Metzger Viki közösével itt a Let You Let Me Go, de jön még kettő, Xala Larson és a Last Life, illetve Tiesto és Rita Ora közöse a Ritual. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben menetrend szerint jövök vissza a Daily Mix-el. Töltsék kellemesen a délután.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Megnyílt a Pince.pont Békés Csabán az Andrássy út 49 alatt a Cornélia Bistró mellett. Minőségi borkimérés, 8 féle bor megfizethető áron. Látogass el hozzánk és ismerd meg kínálatunkat. Pince.pont.
5: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás. 25 éves a város. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja. Július 3-án és 4-én Vésztőn a Városház előtti főtéren. Pénteken 19-től Bittó Duo, 21-től Horváth Tamás koncert, az este DJ Oszi utcabájával zárul. Szombaton egész nap izgalmas programok várják a látogatókat, majd 18-tól Brand New koncertje veszi kezdetét. 20-tól a TNT követi őket, 22-től pedig a Soulwave csinál hatalmas bulit. 23.40-től szabadtéri live diszkó Sterbinski, Mania, DJ Nyúl és D-Session közreműködésével. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja.
7: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
9: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: nap, csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kismár

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a rekkenő hőségben is, és hát valaki ebben a nagyon melegben azt csinálja, amit kell, medence partin hallgatja a Rádió 1-et. Aláírás nélkül jött az üzenet, de elhiszem, hogy itt vagytok, nagyon jól teszitek, aztán hello Márti, medencézünk. Opp, ketten is írtak, lehet, hogy ugyanaz a buli? Mint minden hétvégén most is téged hallgatunk, köszi a jó hangulatot, így tovább. Na, a jó hangulatért most Ray Dalton felel, ez a Blood.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: segítségkel találkozni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Én csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, ezt most felvesztem. Halló!
1: Szia, Márci! Olinak hívnak, s apukámnak szeretném üzenni, hogy boldog névnapot.
0: Hogy hívják az apukádat?
1: László.
0: Na, hát akkor boldog név másnapot neki. Kitört a vakáció, kihasználod alaposan ezt a három, hát két és fél hónapot?
1: Igen, szorgálta.
0: Az egy igazi meditatív tevékenység. Köszi, hogy itt vagytok hétvégén, és hát remélem, hogy apukád, aki László, szereti Meghan Trainort, mert most neki is küldöm a nagy pop klasszikus tőle. Sziasztok!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene. Kérem, szépen indul a Top 50-es listán Györke Attilával, aztán Cookie Mix-el 5 órától, de most 2 órán át, mert hogy megújult a héten a Rádió 1 Live Mix és a Cookie Weekend Show is. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regali

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Ez a mi slágerlistánk, az elmúlt hét játszási listája. Ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól. 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t. 48. állok Ava Max és a Car Keys. Topic, Fast Boy, Forget You, 47. Do It Again, Ray Dalton-tól a 46.

Ezek után érkezett a 42. helyen a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Szigálától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula a Tame Impala-tól, ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, egy speciál egy Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 a nyár legnagyobb slágereivel. Most egy hosszasabb visszaszámlálás érkezik, 40. volt ugye Tame Impalától az újdonság Dracula, amit a 39. helyen Katy Perry követ és a Lifetime.

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Serial feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt, 34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Swims és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself,

0: Itt a Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió egy Top 50. A 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió egy Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guettával a Save Me Tonight.

Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Gettától a Save Me Tonight a 26. helyen szólt. 25. Lárótól a Lárari. Ezután érkezett Cyriltől a Stumble In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.
3: A D-Build visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. D-Build.hu per szőnyegtisztítás.
4: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
2: Mert a három DJ legenda ma este.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Eredményt hirdettek a napokban azon az építészeti terv pályázaton, ami a Békéscsabai vasút és buszpályaudvar megújítását célozza. Az első díjat végül három vállalat közös, emberközpontú pályaműve érdemelte ki, írja a behír.hu. Megkezdődött a holtágak és tavak vízpótlása Békésvár megyében. A Horgászszövetség közölte, hogy a meleg időjárás érkezésével kiemelten figyelnek a vizek szintjének megőrzésére. Megnyílt a Körösvölgyi Sokadalom Gyulán, ahol gazdag folklór programokkal és kézműves vásárral várják a látogatókat a vár mellett. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke a behír.hu-nak kiemelte, hogy a rendezvény minden korosztálynak valódi értékeket közvetít. Hétfőn tetőzik a hőség, Békéscsabán akkor 41 fok lehet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1 Top 50 a 26.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára. Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben ezen a héten a 22.

0: egy top 50, a 16.
1: A Stay a Little Longer. Érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásának Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legutősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

teljes egészében egyedül írta, akkor 20 éves volt Taylor Swift. Ez a zenéje, az Open Light is sajátdal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Open Light.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben közeledünk a dobogóhoz. BB Rexa és a New Religion most. Az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni. Ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van, BB Rexa New Religion, ezen a héten a negyedik.

Ray Dalton, Blood Running, 9. Lépdel előre, Samfeld, Heart Like Mine, már a 8. Kamrad, Be Mine, 7. Az olasz DJ Hypaton tartja a helyét az Adam

Itt BB Rexa, Fate lesz, és arra vár, hogy a dobogóra lépjen a New Religion. Óriási ugrással a 10. helyről a dobogó 3. fokára lép

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Cégesbe második vagyok.
9: Cégesbe második vagy?
8: Mármint, hogy Péter.
9: Jó, hát ott jön egy kis, van egy kis segítség. Van egy kis segítség.
10: Mi van az első helyen?
8: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni. Én a sajátom.
9: És Pikachu itt olyan?
8: Pikachu az nagyon-nagyon. Mögöttem Lacusom név van. Na, ő szerinted ki? Lacusom.
9: Kicsit kezd kellemetlen lenni, hogy dolgozom. Hát ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni.
8: Van szőke kóla, csemege majom.
9: Ez már nem az a hely, ami régen volt.
10: Ki lehet az Art Selvin? Na, az szép, tényleg.
8: Gól Jóstól, Parizer Zsemlén.
9: Kedvelem annak az ellenállásodat, hogy legalább hát a normális neveden.
10: Igen. A zárt szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a zárt szelvény.
8: Jó.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Bábszínházi mini évaddal és kiállításokkal vette kezdetét a Csabai Nyár elnevezésű programsorozat, ami október végéig tart a városban, közölték a szervezők. Az elkövetkező hónapokban családi rendezvények, koncertek és városismereti séták is várják a látogatókat. Földesi Csenge, a Békés megyei könyvtár munkatársa nyerte el az év fiatal könyvtáros a díjat 2026-ban, adta hírül az intézmény. A díjazott pályaművében azt kutatta, hogyan használhatják a könyvtárak a podcastokat modern kulturális és tudásközvetítő eszközként. Békés Csabán készült a magyar női röplabda válogatott a Svédország elleni Európa Liga elődöntőre. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány a helyi klub közösségi oldalán kiemelte a Békés Csabai Akadémia professzionális körülményeit, ahol a BRS-en 4 játékosa is a kerettel edzhetett. Hétfőn tetőzik a hőség, Békés Csabán akkor 41 fok lehet.

az igazi mai slágereket, hanem 19 óraig az egyik SMS itt szól. Szia Kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, ne izguljál, jól el vagyok, egész nap csak lubickolok, a gondom csak annyi, hogy egyedül tudom csak tenni. Semmi baj, válasz estére, potoljunk a napot végre. Nagyon hiányzol, szeretlek, puszi, baba. Oly, de aranyos. Szia Kuki, Krista vagyok, le tud nagy játszani, Alex Kenji, bambole. Épp fürdünk most ott a Bazegban, és teged hallgatunk, Krisztián, ráadásul várjunk különöket képet, van egy szép kis medence. Persze, ahol lejátszom, nagy a szívem, jó fej vagyok, jön akkor Alex Kenji, és bambolé, egy kis nyári slager, itt a rágyó, jön, ahol csak igazi, ma is slager megy. Hangerő maximálisan,

itt a Rádió Egyon, sok igazi ma is legyen meccs, még egyszer hangsúlyozzon, mert a fiúk, After Party Show, Summer Edition, magyarul nem csak 18 óraig mixerek nektek az igazi ma is legereket, hanem 19 óraig. Le van kapcsolva a webcam is, tudtok látni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu-n, a Rádió Egy YouTube live csatorna, majd a Rádió Egy applikáción, ráadásul ez ingyenes, nyugodtan lehet letölteni, jó? Na! Az egyik Viber üzenetét szól, Hello Cookie, Shakira-től lehetnek jönni a Dai Dai című számot. Figyelj, én nagyon bírom Shakira, viszont nem nagyon tudok mixelni azt a stílus zene, jó? Ne ragudj rám, de hát a legalább az üzenet elolvastam, viszont cserében megkapott tőlem a legújabb dalom.

címe Fryer. Nyer is leger, remélem. Ja? És még hogy itt lesz Juhász Géri hétköznap, nyugodtan egy kenyasztád állt a kíváság műsorban, jó? Jó lesz nekem! Következő duma 15 perc múlva csak zene, ahogy mondtam, érkezik a legújabb dalunk, Fryer itt a Rádió 1-en! Allez, bibikém, mondjad!

Itt a rádió csak igazi, ma is legjárvány, az egyik rabjár üzenek itt szól, szia kuki, szeretnék kérni egy összámot kislányunknak, Laura Bellának, ebben a nagy melegben, mit gondolsz, ki nyeri a VB-t, odaállnak a franciák, köszönjük. Hát most mit mondjak erre, mikor ott születtem és ott laktam 30 éven keresztül, nekik szurkolok, van esély, de hát na, az a mamás csapat is, akik jók, ha? Erről szól a VB, a legjobban győzön, hajrá franciák, allez les bleus. Szia kuki, kérnek olvasd be, úton vagyunk hazafele a családdal, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, Zoli, Dorkat, Lizat, Lotit, üdv anya. Oké, érkezik Frank és Lucas, Prometheus, Timbaland, Lenifer Todo, feldolgozás. És milyen jó, milyen komoly ez a zene. Hagyj egy kis hangerőt, folytatódik a bulit a rádió egy ilyen, hajjajjaj. A Party Show Summer Edition. 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legereket. Most nem beszélek.

0: SMS-en, Viberen a 0620-311-111-re. Nem sokára mixelek, öt nektek. Anxiety, keep on trying me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 25 éves a város. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja. Július 3-án és 4-én Vésztőn a Városház előtti főtéren. Pénteken 19-től Bittó Duo, 21-től Horváth Tamás koncert, az este DJ Oszi utcabájával zárul. Szombaton egész nap izgalmas programok várják a látogatókat, majd 18-tól Brand New koncertje veszi kezdetét. 20-tól a TNT követi őket, 22-től pedig a Soulwave csinál hatalmas bulit. 23.40-től szabadtéri live disco, Sterbinski, Mania, DJ Nyúl és D-Session közreműködésével. Vésztőfest a Te Városod Fesztiválja!
4: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma!
1: www.várfürdő.hu

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Eredményt hirdettek a napokban azon az építészeti terv pályázaton, ami a Békéscsabai vasút és buszpályaudvar megújítását célozza. Az első díjat végül három vállalat közös emberközpontú pályaműve érdemelte ki, írja a behír.hu. Megkezdődött a holtágak és tavak vízpótlása Békésvár megyében. A Horgászszövetség közölte, hogy a meleg időjárás érkezésével kiemelten figyelnek a vizek szintjének megőrzésére. Megnyílt a Körösvölgyi Sokadalom Gyulán, ahol gazdag folklór programokkal és kézműves vásárral várják a látogatókat a vár mellett. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke a behír.hu-nak kiemelte, hogy a rendezvény minden korosztálynak valódi értékeket közvetít. Hétfőn tetőzik a hőség, Békéscsabán akkor 41 fok lehet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.

0: gazdasági fordulót kívánni. Köszönjük szépen! Hát mi köszönjük, és gratulálunk nekik, ja? 19 év, az nem semmi, még minimum dupla kívánunk nekik, jó? Hoppa! Ki van itt?
1: Hey, what's

megnevezés, mikor egy kolléganő ilyen nekem, kis Matyóról van szó, aki sokszor itt van adásban veletek. Szlovákiában halljunk a mixet, Lonsonc közel a határ, nába jön egy szlovák férfi, és ő beszél. El másik kuki, Marti.

0: itt a nagyon jól sok igazi ma is legyen, megy, nem sokára mixenek tovább az igazi ma is legereket nektek, egészen 19 óraig. After Party Show, Samy Edition, hamarosan érkezik az isteni Blondisa. Oh yes, Pacsa Residensen Blondisa, Kinti Bizan, nem semmi. A szám címe, szerintem mindenki tudja, de elmondom, Never Walk Alone.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
4: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
0: Jaj, nagyon jó.
6: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
5: Figyelj, Feri. Micsoda.
0: Szétnyomja a gyurmát.
5: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
0: Hogyne, egy időben én.
5: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén. Ah, nagyon szerettem.
6: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
5: Egy ideig dobta, most leállt róla.
0: És egy félmeztelen, nagyon jó képű hapsi szokta.
5: Ezt nem néztem, igen.
6: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
5: De miért kezd el lólábad?
6: Rákattintottunk.
5: Vagy azt tényleg az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola szél, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
6: Te ott voltál.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak.

egészen 19 óraig, és nem csak 18 óraig. Azért inkább üzenekét szól, ráadásul kép is van alapján. Szia Kuki, a 8 éves kislányomnál pipikével kamionozunk Görögországba. Téged hallgatunk, jó a mixet, te vagy a legjobb. Ülf Tibor, kis cuki alanyod, van egy füles, és tényleg állatja engem a kamionban. De jó, mehetünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a Gyuma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Bábszínházi mini évaddal és kiállításokkal vette kezdetét a Csabai Nyár elnevezésű programsorozat, ami október végéig tart a városban, közölték a szervezők. Az elkövetkező hónapokban családi rendezvények, koncertek és városismereti séták is várják a látogatókat. Földesi Csenge, a Békés megyei könyvtár munkatársa nyerte el az év fiatal könyvtáros a díjat 2026-ban, adta hírül az intézmény. A díjazott pályaművében azt kutatta, hogyan használhatják a könyvtárak a podcastokat modern kulturális és tudás közvetítő eszközként. Békés Csabán készült a magyar női röplabda válogatott a Svédország elleni Európa Liga elődöntőre. Alessandro Chiappini szövetségi kapitánya helyi klub közösségi oldalán kiemelte a Békés Csabai Akadémia professzionális körülményeit, ahol a BRS-en 4 játékosa is a kerettel edzhetett. Hétfőn tetőzik a hőség, Békés Csabán akkor 41 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, ez Erik üzenek itt Szolciakok ki. Szeretném kérni egy jó dalt, édesanyám sajnos decemberben itt hagyott minket, viszont téged soha sem hagyott ki, mindig meghallgatott, és küldeni szeretném életem szerelmének, Timinek és mindenkinek, aki szereti, Molnár Dániel Gábor vagyok, most is téged hallgatlak. Kitartás neked, drága Gábor, jó, akkor nektek szól Szigala, és a szám címe Riptide itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Sziasztok, Anikó vagyok.
1: Szerbusz Anikó, mi újság, hogy vagy, bírod a meleget?
2: Bírjuk itt a medencébe, vagyunk medencézünk, úgyhogy itt bírjuk.
1: Így könnyű, Anikó, akinek van medence otthon, hát az könnyű, de jó nektek. Na, mit szeretnél üzeni, drága Anikó, parancsolj!
2: Azt szeretném üzenni, hogy mindenki csobbadjon egy nagyot, és érezze jól magát.
1: Jó, van, oké, hallom, van egy kis pancsizik, hallom a víz. Az jó, ez egy jó dolog, jó. Hát akkor jó pancsizás nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Hello, tégeződünk simán, jó? Szia, mondd meg a Szavasz Kuki! Hello! Érkezik Ryan, anunk, a szám címén Where is my husband? Hát te nem tudod, és se tudom.

0: Rádió 1-en.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: István, és küldeném Jénába, Németországba a Balassanyikának.
1: Igen?
2: Meg a Kántor Gabinak.
1: Igen?
2: Kadrész Balcikára, a családomnak.
1: Oké, mi lenne az üzenet? Vigyázzanak magukra, gondolom, ugye?
2: Hogy imádom őket.
1: Imádod őket? Ez még egy sokkal szebb üzenet. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal.
2: Szia, szép estét.
1: Szia, szia. Kicsit közben beszéltünk, de nem baj. Na, lányok, fiúk érkezik. Lai és a szám címe Get Lucky. A Jabkukika, mindíts be.
0: 0620 3 111 111. Hívd most. Kuki csak rá.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Zsolti vagyok! Szia,
1: halló, szia! Mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben, épp úton vagyunk, Ausztriába megyünk vissza dolgozni.
1: Mentek dolgozni vissza Ausztriába. A Grüßgott, ja, das ist gut, ja, ich bin Cookie, ja. Megyik barátokon
2: egy... Hey, Zsolti, még jött, my friend!
1: Figyelj, ennyit tudok németül, vagy ich liebe dich Maribe, ennyit tudok, na. Figyelj, jöttök ki egyfégenként vissza Magyarországra, vagy havontánként, vagy
2: hol van ez? Jövünk,
1: nagyon jó. Na, ki a töltőlem kamerád a legújabb a szemcíme, Hug Yourself, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Feri barátomnak szeretném küldeni, szeretném neki üteni, hogy ne ízneskedjen az úton.
1: Jó, oké, rendben. Vigyázzatok
2: magatokra.
1: Vigyázzatok magatokra az úton, mert nagyon meleg van, óvatosan, jó, oké?
2: Köszönjük. Eine schöne Tag noch für dich, Bruder.
1: Tessék?
2: Eine schöne Tag noch für dich, Bruder.
1: Ah, ja, bár beszélsz nekem, mert tőle elkezdek beszélni veled francúl, te se fogod érteni. J'ai rien compris ce que tu m'as dit, mon ami. Alors là, je sais rien du tout. Na? Egy, jó van, oké, na. Videózén, tschüss, grüß Gott.
2: Ciao.
1: Remélem nem káromkodott valamit nekem adásban, mert tényleg nem tudok nem értül, de itt van egy jó barátom, mindjárt meghallgatja. Allé, érkezik, kamerád, Hug Yourself.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rocken Show a Rádió 1-en.
1: Kopognak, kopognak, beengedem őket, három DJ, Hanvoi PG, DJ Junior és Barán Attila. A diszkocsi csapat jön szórakoztatni titeket egészen 21 óraig, ma este 9 szörekezik Hugh Asgeri, mi előközelebb jövét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, szerdai kanikula, viszont szerda délután jön egy kis lehűlés, jó? Bírni kell! Búcsúzom Katy Perry-vel, a szám címe A Kiss the Girl, de Katy elmondja, kit puszilt, azaz engem. Tessék figyelni!
2: Hi, this is Katy Perry, and I can...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Cégesben második vagyok.
3: Cégesben második vagy?
2: Mármint, hogy Péter.
3: Jó, hát ott hát, jön egy kis, van egy kis segítség. Van egy kis segítség.
4: Az első helyen.
2: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni. Hát én a sajátom.
3: És Pikachu itója?
2: Pikachu az nagyon-nagyon. Mögöttem Lacusomné van, na ő szerinted ki? Lacusom.
3: Hát,
2: na,
3: kicsit kezd kellemetlen lenni, hogy itt dolgozom. Tudom. Hát ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni.
2: Van szőke kóla, csemege majom.
3: Ez már nem az a hely, ami régen volt.
4: Mi lehet a zárt szelvény? Zárt szelvény.
2: Gól Jóstól, Parizer Zsemlén.
3: Kifejezetten kedvelem annál az ellenállásodat, hogy legalább a normális neveden.
4: Igen. A zárt szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a zárt szelvény.
2: Jó.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Eredményt hirdettek a napokban azon az építészeti terv pályázaton, ami a Békéscsabai vasút és buszpályaudvar megújítását célozza. Az első díjat végül három vállalat közös emberközpontú pályaműve érdemelte ki, írja a behír.hu. Megkezdődött a holtágak és tavak vízpótlása Békésvár megyében. A Horgászszövetség közölte, hogy a meleg időjárás érkezésével kiemelten figyelnek a vizek szintjének megőrzésére. Megnyílt a Körösvölgyi Sokadalom Gyulán, ahol gazdag folklór programokkal és kézműves vásárral várják a látogatókat a vár mellett. Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke a behír.hu-nak kiemelte, hogy a rendezvény minden korosztálynak valódi értékeket közvetít. Hétfőn tetőzik a hőség, Békéscsabán akkor 41 fok lehet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Gáborral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzű, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédős, a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermely, DJ Junior, Bárány Attil és jó magam, Hanvai PG.
2: Hello, hello, szavaszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak, túléltük a tegnapot is, köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt vonyacvesegyen, remélem jól éreztétek magatokat, hát otthon vecsésen meg szerintem mindenki totára vágta magát, tehát nálunk már csak így szokás, tudjátok, vecsés a bűnös város, szóval Bárány Attila a mikrofonnál.
1: Ja, hogy bűnös város, nem tudtam. Szevasztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát kérem szépen János Halma nagyon jól teljesített tegnapi nap. Jól éreztem magam a városi napon, köszönöm a meghívást, szenzációsak voltatok, ezzel indulok. Illetve Robin Schulz, kívánok mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, a diszkos tri.

0: és diszkosít a Rádió 1-en az igazi mai slágereket, ma Anvai PG pörgeti, én pedig már is jövök az ünnepeltekkel. Négynaposok ma többek között a Leventék, Irének, Gyulák, Laurák, Leonok és Marcellák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kormos Levente, Botó Dániel és Sóbert Réka. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én azzal mennék tovább, hogy július 2-án már csak 4-et kell aludni, hogyha jól számolom, találkozunk méghozzá Ráckevén a Dunapart Fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat. Ez egy háromnapos fesztivál, és a nyitónapon diszkosít lesz. Kérem szépen, 3 órát fogunk majd pörgetni, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k.
2: Erről teszem, hogy már többször mondtam, hogy júliusban lesz egy Guinness Rekord kísérletünk Balázs Attilával, és többen kérdezik a dátumot. Ennek a dátuma 50 órán keresztül fogunk egyébként pizzát sütni, és jó magam fogok diszkozni. Az július 8-a, 9-e és 10-e, erre tessék majd fókuszálni. Ezzel kapcsolatosan minden információ megtalálható a social media felületeimen. Az is, hogy melyik alapítvány az, ugyebár a Levi Apró Csodái Alapítvány, aminek segítségével egy kisfiúnak fogunk segíteni, ugyebár a bevételből felajánlott résszel. Most pedig már is megyünk tovább. Jön a diszkosít saját dala, a Szorít a Rádió 1-en, csak igazi mai

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, adresszön a diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Honvai Pizsé és én DJ Junior, és én a jövőti bulikról akartam beszélni. Csütörtökön ugye együtt diszkosítezünk, méghozzá Ráckevén. Pénteken én két helyszín, először Sárváron délután, majd este balatoni bobozok, ugye Balatonfűzfön. Szombaton pedig ugye a Kopaszik áton találkozhatunk a Club Speed Classicon, és hogyha a Bárány jó lesz hozzám, akkor még Budapesten még egy helyszín is lehet, hogy becsapódik itt.
1: Hát majd kiderül. Biztos én ott leszek elsőként ugye csütörtökön a Dunapart Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Pénteken Erdélyben játszom Székely Oti barátom születésnapi bulián, szombaton pedig az I Love the 2000 Fesztiválon. Ezúttal is én leszek a házigazda, műsorvezető, és zenélek a nagy színpadon is. Utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a Rádió 1 szülőnapi fesztiválon. Aztán Balaton lellére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Igen, július 2-a Ráckeve, első diszkosít aktivizáció ebben a hónapban, szombaton pedig Ózdon és Harkányban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő finomságot le fogom játszani ezeken a fellépéseken is. Jön a Nobody

0: Rádió egy csak igazi, ma is láger megdiszkosít, rédés a vasárnap is, este 8 és 9 óra között. Profin, egy órában, DJ Junior, Bári Attila és jómagam, Hanvai PG.
1: Honnan jön a profi?
0: Hát, hogy egy órában profi.
1: Ja, egy órában profi. Kettőben meg sokba kerül.
0: Na,

0: próbálok erről lejön. Én annyit tudok mondani, hogy day by day, és DJ Junior-dal hamarosan jön videoklippel és megjelenéssel egy német lemezkiadón, úgyhogy készüljetek. Nagyon sokan kérik tőlem egyébként ezt a dalt, és írnak nekem, hogy küldjem már át. Egyelőre nem tudom ezért átküldeni, mert várom a hivatalos megjelenést, utána viszont mindenki meg fogja kapni, ígérem.
1: Most pedig jön a világ első világslágere, most már nyugodtan kijelenthetjük róla. Több mint 60 rádió állomás játsz a világszerte, több milliós nézettséggel, hallgatottsággal minden platformon. Imál Angel, I'm Moving to the Sun, és hát itt voltak a születésnapi bulimon. Magyarországra eljöttek és megleptek a születésnapomon az elmúlt szombaton. Le is játszottad nekik a dalukat, és ugyebár mondhatni, ez volt az első élő fellépése. Bernadettek nagyon-nagyon imádta, és mondta, hogy ezt tudná mindig csinálni. Ezzel megyünk tovább, jön az

0: Diszkosi, a rádió egyen több mint 20 éve, de csak egy órában, hát erre van pénz, ez van gyerekek, ez a Diszkosi. DJ Junior, a Honvaj BG-vel és Bárány Attilával.
1: Nem bírom.
2: Eszembe jutott, tehát én már nem azt mondanám, hogy vicc, ez irónia.
0: Igen. Illetve, ez szarkazmus.
2: Illetve az utat is.
0: Amivel indul, az legfégebb.
2: Illetve én egy szám címet mondanék, hogy sorry, ez lesz majd az új Diszkosi dal egyébként, amely hamarosan megjelenik.
0: És
2: igen, egyébként Németországban egy német labelen jön ki, és a videoklip meg kikerül majd a Diszkosi YouTube csatornáján.
3: Levi apró csodái alapítványnak is gyűjtünk egyébként, nem csak Guinness rekordot próbálunk meg fölállítani az elkövetkezendő hetekben Balázs Attilával, és már is megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy abban az 50 órás szedben fog játszani.

0: érkezünk a Dunapart Fesztiválra, ugye, Ráckevére, ez egy háromnapos nagy fesztivál, a Rádió 1 is támogatja. Olyannyira, hogy Rádió 1 stage lesz, itt fogunk mi játszani, előttünk, utánunk Rádió 1 DJ-k. Én csütörtökön érkezek még Sárvára, délután és utána este 8-tól pedig pörgetek, majd Balaton Fűzfőn, balatoni bobozok. Szombaton pedig érkezik ez a bizonyos Club Speed Classic Party, délután 4 és este 10 között naplementével, régi Club Speed, ez zenékre, 30 éves már a klub, úgyhogy várunk mindenkit, ráadásul a Külla Schulz meg én, Bakelitről is fogunk pörgetni, és ha minden igaz, akkor még a Bárány Intézet is melót, akkor még Budapesten egy helyszínen fog játszani, de ez majd kiderül.
1: Kérem, kapcsolják ki a kamerát, nem tudok hozzászólni a dologhoz, vitában vagyok éppen valakivel, úgyhogy viszontlátásra.
2: Gondolom, hogy egy biztos, hogy jön most itt a sebek mélyén, kérem szépen, nagyon-nagyon fontos, hogy már több mint 150 ezeren hallgatták meg a YouTube csatornámon, tessék most rácsatlakozni, AI, Roberto Vin és jó magam, Hambai PG itt a Rádió 1-en, csak igazi majd.

fellépésem lesz egészen pontosan 4. Csütörtökön a Dunapart Fesztiválon kezdünk a diszkós hittel, aztán pénteken Erdélyben pörgetem a lemezeket Székely Ati születésnapján. Szombaton pedig az I Love the 2000s Fesztiválon én leszek a házigazda, műsorvezető, és zenélek a nagy színpadon is, utána pedig

0: Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy jövő héten 4 biztosan, de lehet, hogy 5 part is lesz, amelyen részt veszek csütörtökön a srácokkal Ráckevén, nem ragoznám már diszkos, itt lesz ugye a nagy fesztiválon. Utána viszont szombaton én érkezek először még kora délután Sárvára, utána viszont Balatonfűzfőn a balatoni bovon pörgetek majd igazi mai slágereket. Szombaton pedig az a bizonyos délutáni Club Speed Bakelitről várunk mindenkit ide a Kopaszigátra, és hogyha úgy van, Attila intéz, akkor meg lesz az 5. is. Én ezzel búcsúzom meg, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a rajongói oldalon, Facebookon, ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg, szavaztok!
2: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, ugyebár 2. csütörtökön indul a július, Ráckeve szombaton, ugyanazon a héten Ózd és Harkány, ide várok mindenki sok-sok szeretettel. Guinness Rekord kísérlet, jótékonysági fillel egy picit benne, ugyebár július 8-a, 9-e, 10-e, tessék csekkolni ezeket a social media felületeimet, búcsúzok ma estére, szavaztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: Nagy Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Zseniális dance és house zenék jönnek zseniális DJ-ktől. Wilcox nyitja a vasárnapi különkiadásunkat. Hello Wilcox!
2: Sziasztok! Már nagyon vártam ezt a műsort is, ugyanis nagyon sok finomságot hoztam magammal, és rengeteg kedvenc rádióslágert, amivel indítani fogom az órát. A Hypaton és az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Tudtuk el, ez a Loco Loco.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordo és a Loco, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a House-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Kox a lemezjátszói mögött, és most a te stúdiódból jön egy fantasztikus dal.
1: Malbó barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű Lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni. Jön hamarosan Tame Impala és a Dracula, itt lesz a Fateless és Bibi Rexha dala és a New Religion. Jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hawaii PG, Bárány Attila, Cookie, a World Is Mine sztárjai, Regali,

0: Molnár és Burbit. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello mindenkinek, nálunk a vasárnap estég is olyanok, mintha egy menő buliban lennétek, még mindig Vilkoxi tőlem jobbra a lemezjátszói mögött. Menjünk tovább.
1: Ebben az órában is csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM2PM itt a Rádió Egyen a World Is My Radio Show-ban.

0: jazzjátszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor. Ez a World is My Radio Show. Itt a

0: szét lesz ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával. Ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camelilo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is Mine Radio Show.

0: Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox játszott nálunk az elmúlt két órában. Milyen lesz a jövő heted?
1: Én most egy pár napot elmegyek nyaralni Olaszországba, és hétvégén természetesen újra itt leszek, és játszok nektek Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Estégen, illetve Urkúton. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nektek pedig jó nyaralást kívánok, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show egészen éjfélig. Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi jön most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Dirty Mind Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Brick Lake mi a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás jövő héten, vagyis hát az már ez a hét, ha belegondolok, mert hogy hétfő van, szóval ezen a héten óriási buli a Rádió egy DJ-kkel, a Dunapart Festen, Rádió Estéggyel, erről majd még mesélek, most viszont indítom az órát, hozom a nagy kedvenceket, most épp a Fastboytól ez a Good Life, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Taylor Swift, aki a nyár kedvenc popdalát hozza, szerintem hatalmasat nektek, hát nem szerintem, igazából a lejátszások is ezt bizonyítják, viszont az énekesnő egyre kevesebbet használja a social médiát, sokkal inkább próbál direktben figyelni a barátokra, egy dolgot azért mégiscsak használ ezek közül, az üzenetküldő alkalmazást, sok haverjával, barátjával itt tartja a kapcsolatot, de nagyon keveset posztol, meg nagyon keveset nézi a posztokat. Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el és az ország legjobb DJ-ivel. Minden Rádió 1 DJ fel fog lépni, hatalmasat bulizunk majd, július 2-től 4-ig az infók a radio1.hu-n. Ez pedig közben a nyár egyik legjobb sláger, Alex Kedzsitől, amit indítok, a Bumble-é.

Azt a mindenit, mekkora lendület. Én nagyon bírom ezt a dalt. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát. A mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS 0620 311 111. És mondanám, hogy fű, hát ilyenkor picivel egy óra előtt milyen kellemes az idő, de hát azért még most is meleg van. És továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Ez nagyon fontos. Metzger Viki jön már is. A rádió egy DJ az igazi ma is Lagerrel, az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített. Ezt hozom már is. Kellemes éjszakát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Joel Corey a folytatásban, aki fellépett már Rádió egy születésnapi fesztiválon, és készítettünk is vele egy exkluzív interjút, aki esetleg ezt még nem látta, annak ajánlom, akár most is, a YouTube-on is meg lehet találni, Rádió egy exkluzív interjú, Joel Corey a keresőszó. Keresőszavak? Igen. És ott is lesz. Na, ez viszont az igazi mai sláger tőle, a Galantisszal, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez Rádió 1, csak igazi mai sláger, megyő pedig Lótfi Begi, aki rendszeresen zenél a Rádió 1 Live Mixben, most már 2 órán keresztül ugyanis, ez tartott a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek most már minden nap az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél kettő után járunk, harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben, és ebben a nyári melegben mi kell nekünk?